Aman Isten, ne könyörüljön rajta! Veréshez szokott fajta! Cigány népek lanszívű sihederje! Verje, csak verje! Verje! Aman Isten, meg ne sajnáljon engem! Én magyarnak születtem! Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon! Üssön, csak postorozzon!

Istől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni? Vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni?